csak egy másik bolond lett, aki engem egy kicsit szeret, s csak bámul szemtelenül, s már meg

meg akarom találni Esztert, mielőtt megfázik. Tüdőgyulladást kap, éjjel hal. Valaki leüti, vízbe fulladt, elgázolják, erőszakot követnek el rajta. Mielőtt szájában nyomják az első marihuána cigarettát, vagy májgyulladást kap egy sterilizálatlan fecskendőtől. Ha valahol megszólalna, akár suttogva is, vagy elnevetné magát valahol a közelben, a hangszórók bömbölésében is megismerném a suttogását vagy a nevetését. De mindig távol létemben nevetett, s mindig abban a részben suttogott, melyből hiányoztam.